0: Rádió Mora. Éjszaka is a legjobb zenékkel.
1: Mic check. Mic check.

0: állásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tour Junior és Big Bang teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos fel.